Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit Pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Szombat, szabadság, Szentendre, meg sok agyagozás, illetve kerámia, vagy porcelán. Sok ezbetűt nem tudtam összehozni, de Lakatos Ábel segítségével és neki köszönhetően a Dani Zoltán által megálmodott szentendrei japán kert különleges természeti környezetében egy különleges mini fesztiválra mehettek el tényleg szombaton. Ez pop-up kiállítás, tehát tényleg csak egy napon át lesz, de egész Szentendrét át íveli és öleli, mert hogy el lehet vinni a kicsiket jól összesanazni magukat a Dunapartra, aztán készülhetnek jó zenékkel, megvásárokkal, de hogy mi is tulajdonképpen ez, hogy képzőművészet vagy valami más, erről faggatja a Reggeli Express Lakatos Ábel kerámia művészt.
2: Egyszerre mondhatjuk, hogy képzőművészet vagy iparművészet. Ez nagyjából abból szokott kiderülni, hogy funkcionális tárgyakat készít valaki, vagy hogy vagy szobrokat, vagy valamilyen gondolatot hordozó művészeti alkotásokat hoz létre. Azt hiszem, hogy az, hogy én kerámiával foglalkozok, abban a japánnak nagyon nagy szerepe van, és ilyen szempontból nagyon kapcsolódik a munkám a japán kerthez. 2011-ben két hónapot tölthettem ki Japánban, ahol mesterektől tanulhattam, fatüzes égetést tanulhattam, és korongozást, illetve hát a japán kultúrával viszonylag közelről ismerkedhettem, és habár előtte én inkább porcelán dizájnnal foglalkoztam, amikor az egyetemre jártam, illetve Herenden, mikor diplomáztam, de amikor Japánból hazajöttem, akkor már engem is inkább az érdekelt, hogy a saját agyagomat gyűjtöm, fatüzes égetéssel hozok létre tárgyakat, és korongozásra is elkezdtem mélyebben foglalkozni. Az agyagozás egy olyan jó médium, amin kortól függetlenül mindenki tud kapcsolódni a saját kreativitásához. Akár hogyha nagyon profi szinten akarja űzni, vagy akár hogyha csak egy gyurmázni szeretne. Mindenképpen minden generációnak egy nagyon jó eszköz az agyag a kezében. Már akkor is készítettünk agyagtárgyakat, amikor még a tüzet se ismertük. Tehát vannak napon szállított kerámia leletek. Ez az egyik legrégebb óta használt médium gyakorlatilag az ember kezében. Elkészíthetett egy ember egy kis tálkát, de aztán egy rákarcolhatta azt a mintát, ami valami fajta többlet jelentést hordozott a számára. Az az idősík, amiben az agyag működik, az egy olyan geológiai ritmusba szólal meg, hogy abban egy emberöltő, vagy akár egy egész emberi történelem az nevetségesen kevésnek tűnik. És ami most éppen szilárd, mondjuk az én porcelán szobrom, az mondjuk 100 000 év múlva, 1 millió év múlva, vagy 10 millió év múlva valószínűleg a magmába fog fortyogni, vagy újra egy másik hegy tetején lesz anyagjaiban megtalálható. Ahogy összegabajodnak a különböző történetek, a különböző anyagok az én szobraimban. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes megtapasztalni. Mindig szokták kérdezni az emberek, hogy agyagsár. Nagyon nehéz úgy ledöfni az elsőt, hogy valami fajta agyagos dologgal ne találkozzunk, és ezért tényleg ez az a fajta alkotás, amihez csak lehajolnod kell. Tehát, hogy nem kell hozzá egy vásznat fölfeszíteni, vagy egy ceruzát kihegyezni, hanem tényleg majdhogy nem a földből létre lehet hozni háromdimenziós tárgyakat. Én azt gondolom, hogy ahogy a különböző helyeken fölelhető agyagoknak a kémiai összetétele más, ugye ezáltal más színűek lesznek majd a végeredmények, vagy más keménységűek, máshogy deformálódnak, stb. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy az adott helyen létező kultúráknak, embereknek a története is, ugye van egy ilyen mondásunk, hogy így leszivárodnak a talajba. Tehát, hogy azok ott így nem csak a saját porrálevésünk kapcsán, de egyszerűen csak az életük mindennapjai kapcsán megtörtént események valahogy így a talajba kerülnek, és azt gondolom, hogy amikor egy ilyen helyi agyaggal dolgozunk, akkor azon kívül, hogy a tavaly nyáron ott elégett tábortűznek a hamuja befolyásolja kémiailag a végeredményt, azon kívül a 20 000 évvel ezelőtt, vagy a 10 évvel ezelőtt lejátszódott emberi, vagy geológiai történetekkel is dolgozunk. Lehet érezni, hogy hogyan, mennyire automatikusan nyúl az agyakhoz valaki.
1: De mi ez a beszélgetés Csányi Gergellyel?
2: Ahol a kapitalizmus és a geológia van párhuzamba állítva egymással. Ugye van egy ilyen alapvető mondás, hogy úgy szokták nevezni a mostani földtörténeti kort, amiben élünk, hogy antropocén. Ez azt jelenti, hogy az a földtörténeti kor, amiben az ember már a földön megvan. Viszont egy újabb nézet szerint igazából jobb lenne kapitalocénnek nevezni ezt a földtörténeti kort, mert hogy az ember jelenléte a földön, az a földnek a geológiáját nem változtatta meg a maga x millió évén keresztül. Ellenben a kapitalizmus jelenléte a földön az elmúlt 300 évben drasztikusan befolyásolta a Földnek a geológiát. Én a szobraimban van egy sorozatom, amit szintén Kapitolocén címet visel. Én itt ebbe azt vizsgálom, hogy azok a ember alkotta formák és anyagok, amikkel most dolgozunk, vagy amikkel én, akár én dolgozok a saját termelésem kapcsán, vagy a saját alkotásom kapcsán, azok hogy fognak kinézni 100 év múlva, 200 év múlva, 1 millió év múlva? Mi marad ebből az egészből? Vagy így hogy fog kinézni az, amit most csinálunk? Egy olyan idősíkon, ami nem emberi léptékkel fölfogható. Ez egy annyira kivételesen gyönyörű hely, és egy olyan ékszerdoboz, ha még valaki nem járt a japán kertben, mindenkinek javaslom, hogy akár a programon kívül is, de örülök, hogyha a programon meglátogatja, hogy igyekeztem minél több embernek megjelenési lehetőséget biztosítani, ha bár az én kiállításom, de szintén nagyon jól fog szólni, és nagyon jól fog kinézni az elektronikus zenei kísérleti koncertek a pagoda alatt, a tó fölött, vagy nyilván a Macsa Workshop is adja magát a Tea Pavilonba, ami egyébként a Magyarország egyetlen szabadon használható Tea Pavilonja jelenleg. A csavan az azt jelenti, hogy Tea Tál, japánul, a csa az ocsa, az a tea, a van, az pedig a tál. Ez gyakorlatilag azt hiszem, hogy azt mondhatnánk, hogy szertartási edény, vagy azt is mondhatnánk, hogy tea ivó tál, amit a klasszikus japán tea szertartásban használnak. Hogyha ugye a transzcendenssel van valami kapcsolat az embernek, akkor már nem tud csak a földdel foglalkozni, viszont a földtől elszakadni is iszonyat nehéz, meg nem is biztos, hogy egy életen belül kell megoldani. Szóval igen, a kettő közötti lét az, ami az legizgalmasabb. Itt egy hármas egység van. Ugye vannak a tárgyak, amik valamilyen szinten besimulnak a japán kertnek amúgy is egyfajta művészeti alkotásságába. És ehhez van, ugye a japán kertnek is van egy hangja, a madácsi csergés, a vízcsobogás. És ehhez gondoltam, hogy hozzáadok egy nagyon kicsit, ahogy én tárgyaimat is, amik azért valamelyest ilyen kősziklákra hasonlítanak, vagy vannak ilyen állatfiguráim, próbálok óvatosan egy plusz személyes réteget hozzáadni a japán kertnek a szépségéhez. Úgy szeretnék lehetőséget adni a zenészeknek, hogy a saját személyiségükből megmutassanak egy réteget egy olyan környezetben, ami már alapból teljes. Ez egy pop-up kiállítás, tehát egy napig lesz látható. Nem csak velem lehet majd a gyagos workshopon részt venni, hanem ez egyik kedves műhelytársam, Islai Kitti is egy workshopot fog tartani, aki egy ilyen szabad alkotást fog celebrálni gyakorlatilag a helyszínen. Velem inkább ilyen funkcionális tárgyakat lehet majd készíteni, kis mozsarat vagy egy kis csészét a szentendrei agyagból. Kitti inkább magára az alkotásra fog koncentrálni, és nem annyira a tárgyra, ami a végkimenetel lesz. Az a reményem, hogy ahogy én jobban értem, azt hiszem, a tárgyakat, mint a szavakat. Elképzelhető, hogy más is van ezzel így. Tehát lehet, hogy valakinek ez lesz majd az, amin keresztül, ha nem is megért valamit, de egy új ötletet támad. A vásáron, amivel a japán kertben találkozhatnak a résztvevők, olyan kortárs alkotókat próbáltam meghívni magam mellé, akiknek a nagy vásárokon nem találkozhatnak a tárgyaival az emberek, tehát inkább egyedi gyűjtői darabok, de ez persze nem feltétlenül nagy művészeti alkotásokra kell gondolni, hanem csak egy egyedi csésze, egy egyedi tál vagy tányér, ami egyfajta megünneplése lehet valamilyen napközbeni rituálédnak.
1: Szentendre japán kert szombaton Lakatos Ábel is vár mindenkit jó zenékkel, jó vásárral, jó segítőkkel, meg a gyönyörű Szentendrével, ahol több millió éve gyűjthető már, illetve nem biztos, hogy millió éve, de az biztos, hogy az agyagozás az egy nagyon jó dolog. Érdekes szombatot, jó időt és piszkos kezeket kíván mindenkinek a Reggeli Express.

Jöjjön most a reggeli Express fővárosz-centrikus program ajánlata, egy picikét a szélére, Kispestre invitálok mindenkit. Egyrészt saját magunknak tart tükröt Katona Csaba, illetve az ő előadása holnap este délután 6-kor. Nyaralás, idegenforgalom, szabadidő, idáig jó. A modern kori nyaralási szokások hogyan változott meg? Mivel utazunk, mit várunk el? Kell-e wifi? Tudunk-e még élvezni a nyárból a nyaralás alatt valamit? Mindez Katona Csabától, tehát Kispesten, a KMU Művelődési Központban délután 6-kor. És ha már ott maradnának, mert nagyon szeretik a nyarat és van egy jó sátruk, akkor bírják ki szombatig, amikor társasjáték fiaszta lesz, egy igazi családi nap. A gyerekek szinte észrevétlenül sajátítanak el fontos készségeket. Kockadobálás vagy kártya meg nem mutatás közben fejlődik a logikai gondolkodásuk, a probléma megoldó képességük és a memóriájuk is. Ehhez csak a Teleki utca 50-be kell menni majd, ezek szerint szombaton. És akkor folytassuk még mindig nyárral, nyárszor nyárral. Szombat este 8 MAM Kulturális Központ a szabadtéri színpadon a Danubia zenekar osztja meg önökkel a napsütést. Két nagyon nyári zene öleli egymást ezen a koncerten. A Max Richter izgalmas átdolgozásában felcsendülő Vivaldi sláger tételei, hát jelesül mondjuk a nyár, és Beethoven legidillibb szimfóniája, jelesül a 6. élvezék. Tehát Beethoven és Vivaldi találkozását a nyári ég alatt. Bizonyosodjanak meg a Danubia zenekarral arról, hogy a barokk remek művek új kontextusban is relevánsak maradhatnak. Szombaton este 8-tól a MOM szabadtéri színpadán. Alkotó muzsikusok társasága gyűlik össze okosan és ésszel az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban, ez a Molnár utca 11 a Bel-Bel városban. Péntek délután 5-kor Szántó Lajos Ágica fúgájával, sok-sok Szendi Ágnessel, aki a zongorát is, meg a saját hangját is keresi, ott lesz a Lukin László kórus, mert hogy kóruszenét mutatnak be az általános iskolában, Horváth Máriával, Zubor Erzsébettel, úgyis, mint bemutató és szerző, úgyhogy legyenek önök is az Alkotó Muzsikusok Társaságának résztvevői. Két gyönyörű hölgy mutatja meg magát, ráadásul az orgonán az ő MA diploma koncertjükön. Ma este 7-kor Vernel Lilla Annát hallhatják, holnap este 7-kor pedig Kassai Kittit, meg az orgonát a Zeneakadémia nagytermében. Szurkoljanak nekik, biztassák őket, és gyönyörködjenek az orgona és a hölgyek szépségében. Ezt és még minden jót kívánok minden programunkhoz, vagyis hogy jó szórakozást!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változóan felhős idő várható. A kormány benyújtotta az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges törvényjavaslatot. Csökkent az éves infláció. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beadvány a korrupciómentes és átlátható közélet megteremtését, az állami vagyonvédelmét és az akadémiai szabadság visszaállítását szolgálja. Úgy fogalmazott, a támogatásokat az EU az előző kormány korrupciója miatt tartotta vissza. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen arról tájékoztatott, hogy a 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Emellett az EU beutazási tilalmat rendel el az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Szünetel az amerikai közvetítés Ukrajna ügyében, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov ugyanakkor közölte, hogy az amerikai tárgyalók folytatják az egyeztetéseket, külön-külön az oroszokkal és az ukránokkal. Hozzátette azt is, hogy a Kreml elfogadhatatlannak tartja az európaiak feltételeit, és úgy tűnik, hogy a háború folytatására koncentrálnak, mintsem a béketárgyalásokra. Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok dohányáruk több mint 3, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. Az OMS közleménye szerint a mentőtiszt új feladata mellett továbbra is részt vesz a mentés irányításban és az oktatásban is. Az első női mentőápolók egyikeként 2018-ban csatlakozott a szervezethez, később mentőtiszti diplomát szerzett. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható, délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi kiskörútvonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, az szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változóan felhős idő várható. Éjszaka is folytatódtak a harcok Ukrajnában. Még kérhetik a részletfizetést a gépjárműadóra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Ismét több mint 200 drónnal támadta Oroszország az éjjel Ukrajnát. Az eszközök nagy részét hatástalanította a légvédelem, de a keleti és déli régiókban több helyről is becsapódásokat jelentettek. Odesszában, Holodnohirszkijben és Herszonban több mint 10 megsérültek, több lakóházat is találat ért. Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője. Az előterjesztők szerint a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával megalapozott módon kell biztosítani a pedagógusok teljesítményértékelését. Az új rendszer kialakításáig pedig hatályos szabályok felfüggesztését javasolják. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei tűzoltók mellett 7 település hivatásos egységei dolgoznak. A tüzet körülhatárolták. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia az otthonát, őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rök Szilárd az 1800-as években élt kivételes ügyvéd volt, akinek egész életét áthatotta a takarékoskodás, amely során tekintélyes vagyon sikerült összegyűjtenie. Halála előtt az egész összeget jótékonysági célokra ajánlotta fel, többek között katolikus és protestáns egyházak, iskolák, iparegyesületek, gyermekkertek és múzeumok részére, valamint a Csángok letelepítésére. Nevét a 8. kerületi Rök Szilárd utca őrzi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívó termek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változóan felhős idő várható. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. Fogvatartott és bántalmazott egy hajléktalan nőt egy házaspár. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Visegrádi négyek együttműködésének újjáépítését és egy erős közép-európai szövetség kialakítását nevezte a magyar külpolitika egyik fő céljának Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az elmúlt évek egyik hibája a magyar-lengyel szövetség veszélyeztetése és a V4-ek közötti egyeztetések elmaradása volt. Meghalt a Hamasz pénzügyi vezetője. A férfit és helyettesét célzott légi csapással likvidálta az izraeli hadsereg a gázai övezetben. Ők ketten több 10 millió dollárt utaltak át a palesztin terrorszervezet katonai szárnyának. Közben Izrael folytatta a Hezbollah elleni támadásokat is Dél-Libanonban. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt. Belfastban és más településeken a jó rész tizenévesekből álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma bíróság elé állítanak. Elítélt a nyíregyházi törvényszék egy pátrohai házaspárt, akik csaknem egy éven át rabszolgaként tartottak fogva és bántalmaztak egy hajléktalan nőt. A vád szerint a sértettet rendszeresen verték, éheztették, majd miután a nő meghalt, a holttestét egy aszódi parkolóban hagyták. A férfi nem jogerősen 14 év fegyház, felesége 10 év börtönbüntetést kapott halált okozó testi sértés, kényszermunka és emberkereskedelem miatt. A per a debreceni ítélőtáblán folytatódik. Büfékocsikat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A több mint 400 foodtruck tizedénél találtak tisztasági problémát. Hasonló arányban volt hiányos a járművek dokumentációja, 32 esetben pedig műszaki hiba miatt szabtak ki bírságot. A szakemberek több esetben találtak lejárt vagy nem megfelelően jelölt termékeket. A büfékocsik üzemeltetőire összesen több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatarok is előfordulhatnak. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 27-33, késő este 18-26 fok között alakul, de északnyugaton ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel, író. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És van itt még valaki?
1: Igen, a kiskutyám, ami általában bejár a munkahelyemre, meg úgy vele mindenhova, őt Szedernek hívják egyébként, és most próbálkozik a vakaródzással, hogy...
0: De Szeder jól érzi magát.
1: Ő mindenhol jól érzi magát.
0: Pláne, ha te is ott vagy.
1: Igen.
0: Szeder hány éves?
1: Ő 6,5. De úgy csinál, mint a kettő lenne.
0: Jó, hát van ez így az emberekkel is, ugye? Megjelent 5. AVH regényed, a Vörös Báró címmel. Mi volt az, ami életre hívta?
1: Hát alapvetően, mint a legtöbb regényemet, ez is valós események inspirálták, és elég sokat keresgéltem igazából egy olyan megtörtént gyilkossági ügy miatt, ami azt gondoltam, hogy én a fejemben lévő egyéb koncepciókhoz, ami ugye regényes része a történetnek, illeszkedik, és így találtam rá igazából egy, hát az interneten lengyel kápolnai pártitkárgyilkosság néven lehet megtalálni, ugye lengyel kápolna most Zákányszéknek hívják, és ott valóban történt egy gyilkosság, az ott lévő Kis Imre nevezetű pártitkárt megölték, és aztán ennek nyilván vannak valós aspektusai, amik ugye visszakövetkeztethetők a különböző dossziékból, és van egy általam elképzelt verzió is, ugye ez került a regénybe.
0: Tehát fikció és valóság keveredik a regényedben.
1: Igen.
0: És hol kutattál?
1: Hát a kutatást az mindig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nevű intézményben, ahol most már meglehetősen hosszú ideje ápolok kapcsolatot velük.
0: Már beköltöztél oda, ugye?
1: Azért annyira nem eszik forró a kását, de hogyha megjelenek ott évi vagy két évi rendszerességgel, hogy most egy regényt szeretnék írni, ilyen-olyan téma van, kutatási engedélyt szeretnék hozzákérni, dossziékat, akkor már nem nagyon lepődnek meg, hogy van egy ilyen csodabogár, aki ott próbál, nem tudom, valami furcsa dolgokat kikutatni, és aztán valami egészen más furcsa dolgokat próbál belőle csinálni.
0: És mi volt az, ami ebben a gyilkosságban nagyon erős mágnest jelentett számodra, hogy erről írj, hogy ez legyen az 5. köteted az AVH témával?
1: Hát ez nagyon nehéz igazából megfogalmazni, úgyhogy ugye krimi révén ne nagyon lőjünk le spoilert a történetből. Ugye azt lehet tudni, hogy ennek a valós tartalma, maga ennek a pártitkárgyilkosság, ez tulajdonképpen egy egyszerű falusi késelés volt, ha úgy vesszük, amiből az AVH egy koncepciós ügyet csinált. Én alapvetően krimi író szemmel próbáltam gondolkodni, tehát hogy mi az, amit az a krimi olvasó elvár, hogy legyen gyilkosság, legyenek gyanúsítottak, nyomozó, aki próbál a gyanúsítottak között valahogy utat találni az igazsághoz, és ebben láttam meg azt a fantáziát, hogy egy valós gyilkossági történetet, amiben az AVH egyébként részt vett, hogyan tudom beilleszteni ebbe a krimi sablonba, amit egyébként az olvasók elvárnak, és ez a fajta krimi sablon egyébként jóval inkább kötődik az olvasók számára az ilyen Agatha Christie jellegű sémához, tehát nem a norvég-skandináv mintát követi, hanem ez a kisvárosi gyilkosság, inkább falusinak nevezném, amit ugye mindenki ismer mindenkit, ott vagyunk falun, és ebbe nagyon jól lehetett keverni igazából ezt a világot azzal, ami egyébként ott ténylegesen megtörtént.
0: De akkor az emberi motivációk, a személyes kapcsolatok is erőteljes szerepet játszanak ebben a könyvben, illetve nagyon megmutatkozik az, hogy kinek milyen a karaktere.
1: Igen, Kis Imre valójában nem volt olyan személy, mint akinek én bemutatom. Ő egy, hát egy pártitkár volt, alkohol problémái azok voltak, de nem volt egy ilyen a címben szereplő Vörös Báró. Ugye maga a kifejezés az csak jóval később, az 50-es években jelent meg, de ugye ezt, hogy Vörös Báró, ezt kifejezetten az ilyen igazi kommunista nagyurakra használták régebben. Ő nem volt ilyen. De ugye a regény szempontjából számomra fontos volt, hogy őt egy kicsit így kiszínezzem, és ezáltal az ő regénybeli karaktere az sokkal inkább megfelel annak, amit mondjuk a később a Kádár korszakban visszaköszön. Most nem jó szó rá, hogy oligarha, de hogy az élet és halál ura volt, ő abban a azon a településen, mindenre rajta tartotta a kezét, jobban élt, mint a átlag dolgozó parasztok, vagy akár gazdálkodók, úgyhogy a személyiség az nagyon fontos, és alapvetően az ő személyisége köré lehetett fölépíteni a regényt, amikor mindenki egyfajta függőségi viszonyban van, és ezáltal mindenkinek van potenciális indíték arra, hogy őt megölje.
0: De figyelj, sokan nem éltünk akkor, de mégis ismerős azért ez a motívum, amit most elmondtál.
1: Igen, én sosem szeretek nagyon aktuális kérdésekkel foglalkozni, de amikor írtam a regényt, akkor nekem is szembesülnöm kellett azzal, ami hát valamennyire nyilvánvaló volt, hogy ezek a párhuzamok azért nem annyira ördögtől valóak, hogy a jelenkori viszonyokra is érvényesek legyenek, de nyilván ezt az ígyszert egyetlen helyen engedtem meg magamnak, tehát egy olyan utalás van, ami elég aktuál politikai lett, ez éppen az aktuális hangulatom miatt alakult ki, de azért szeretném úgy írni a szövegeket, hogy ezek nem a jelenkornak szólnak, még ha van is bennük hasonlóság.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Cserhalmi Dániel íróval, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk.

0: Vendégem Cserhalmi Dániel, író és szeder, bocsánat, hát ne feledkezzünk meg róla, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk. Ugye ez az 5. AVH regényed, ami azt jelenti, hogy megelőzte már 4. A Csengőfrász 2018-ban, a Szibériai Csapda 2020-ban, a Szabadság Hadművelet 2023-ban és a Vadászat 2024-ben. Hogyan függenek össze ezek a kötetek a mostanival?
1: Mostanival szerencsére sehogy. Én törekszem arra, hogy a regények azok önállóan is olvashatóak legyenek. Éppen pont a krimi műfajban ugye az írók szeretik a saját regény hőseiket tovább örökíteni regényre, és akkor teremtenek egy Poirot, vagy egy vagy bármilyen más.
0: A skandináv krimikben is így van.
1: Ez így van. Úgyhogy se a Vadászat, se a Vörös Báró nem kapcsolódik sem egymáshoz, sem az előzményekhez, tehát teljesen független történetek. Az első három között van azért egy nagyon laza logikai kapcsolat, a második és a harmadik között ennél szorosabb. Úgyhogy ha valaki szeretne elkezdeni ismerkedni a könyveimmel, az utolsó kettő az teljesen kontextus független, tehát bármelyikkel el lehet kezdeni. Az első hármat azt talán érdemesebb egy kicsit sorrendben olvasni, de ez a könyv és a Vadászat az teljesen független, különálló.
0: De ugye az mégiscsak egy közös pont, hogy a totális diktatúra az hogyan hat az emberre, hogy hogyan darálja be őket, hogy mivé teszi.
1: Ez így van. A regényeket valóban leginkább az köti össze, és ezért is, amikor megkérdezik, hogy én milyen műfajban írok, és az a válasz, hogy AVH regény, mert ez volt a lényeg, hogy az 50-es évek elsősorban Rákosi korszaknak mutassak be egy-egy szeletét, és hogy én ne egy zsánerhez ragaszkodjak, hanem valami fajta történetet meséljek el a múltból, ami számomra fontos, vagy legalábbis érdekes. Úgyhogy igen, a Csengőfrász az valóban az AVH működését mutatja be viszonylag plasztikusan. A szibériai csapda azt járja körül, hogy mi történhet valakivel, hogyha egyszer csak átkerül egyik oldalról a másikra, tehát hogyha az AVH-nál dolgozott, és utána kikerül belőle, utána ő belőle is lehet olyan ellenség, akire korábban ő vadászott. A vadászat is egy érdekes kérdés boncolgat, hogy mi a bűn, és hogyan lehet ezt igazából, mi a bűn és a büntetés viszonya ebből a rendszerből, és hasonló témakört boncolgat ez a Vörös Báró is.
0: Ugye Kis Imre, a helyi pártitkár, akit meggyilkoltak 1950-ben, egy kis délalföldi faluban élt, miközben a korábbi köteteid Budapesten játszottak. Miért volt fontos számodra az, hogy Budapest után a vidéki Magyarország és a parasztság tragédiáját is bemutasd?
1: Ez alapvetően ugye Kis Imréből adódott, hogy ő Zákányszéken vagyis Lengyelkápolnán érte őt ez az eset. Én nem akartam ezt áthelyezni, mert az nem lett volna hiteles. Tehát, hogyha ő egyébként egy nyugat-dunántúli településen történt volna, akkor nyugat-dunántúlról írtam volna egy történetet, és a regény írása előtt én ellátogattam egyébként a települést, és nagyon kedvesen fogadtak. Ott is egy ilyen csodabogár volt, amely ki az, aki Budapestről idejön az ők is falujukba, és egy 70 évvel ezelőtti, vagy több mint 70 évvel ezelőtti történetet szeretne megismerni, és kivittek a tanyavilágba, amit szintén nagyon érdekesnek találtam, úgyhogy egyébként tudtam róla, tehát hogy tisztában voltam a tanyarendszerrel, de úgy megtapasztalni mégis egészen más volt, úgyhogy ez vezetett oda, hogy Zákány székem alatt a történet, és utána nyilvánvalóan egy csomó mindentnek utána néztem a helyi történeti viszonyokkal kapcsolatban, hogy ez a történet ne csak egy regény legyen, hanem valamilyen szinten hiteles lenyomat.
0: Jó, de figyelj, te valahol mindenhol különc vagy nem tudom, csodabogára, ahogy mondtad, hiszen alapvetően civilben környezetgazdálkodási mérnök vagy.
1: Ez van a diplomámba írva, igen, de hát ezt ugye sose csináltam ilyet, hogyha úgy tetszik.
0: De az Állatorvostudományi Egyetem növénytani tanszékének tanszékvezető egyetemi docense vagy, azt csinálod?
1: Hát az már csak voltam, ez ennyiben nem igaz, ugye mondjuk azt, hogy sajnos tavaly óta már nem itt dolgozom, de igen.
0: De mégiscsak a nehezen összeilleszthető azzal, hogy krimiíró vagy AVH regényeket írsz.
1: Hát ez igazából csak egy hobbi, szóval, hogy aki alapvetően mondjuk jogász, és utána valami biológia orientáltságú hobbija van, hogy mondjuk kőzeteket gyűjt, miért ne lehetne?
0: Én... Jó, hát igen, ez abszolút ez a színességet mutatja.
1: Hát bízom azt benne.
0: Jövünk vissza a Cserhalmi Dániel íróval.
2: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset miatt a 17-es villamos helyett az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusz közlekedik. A villamos a Móricz Zsigmond körtéren csak a Villányi úton áll meg. A 41-es, a 47-es és az 56-os villamos nem jár az Albertfalva kitérő és Újbuda központ között, a kimaradt szakaszon a 17-es pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamos rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Rákóczi úton. Lassú a haladás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé és a Szél Kálmán tér környékén. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, aki hát akkor is környezetgazdálkodási agrármérnök, a most azt mondja, hogy nem dolgozott ott egy napot sem, de hát mégiscsak alapvetően te másnak készültél, nem írónak. Ehhez képest sajátos irodalmi védjegyet alakítottál ki.
1: Én szerintem erre büszke vagyok, és talán egy hete valaki írt egy a MOL nevezetű könyves portálon egy ilyen kommentet, hogy én lennék így az egyik legjobb exportcikk így ebben a műfajban, mert hogy magyar krimit sokan írnak, de ugye ezek ugyanazok a történetek, amiket el tudunk olvasni jellemzően angol nyelven, csak éppen egy más közegbe játszódnak, de az AVH regények meg egy olyan dolgot tudna exportálni nyugat fele, amit nem nagyon ismernek, tehát valószínűleg a amerikai brit kultúrákban maga a diktatúráról hát valamennyit ismernek nyilvánvalóan, de valószínűleg felszínesen, tehát hogy mennyire jó lenne, hogyha az én könyveim angolul megjelennének, és akkor ezen a területen is hát megismertethetném más olvasókat azzal, hogy mi történt itt a diktatúrában, úgyhogy én mindenképpen örülök ennek a fajta különbségnek.
0: De hát ez miért megtörténhet, hogy megjelennek a könyveim?
1: Ez megtörténhet, nem rajta múlik, ezúton is, nem tudom, várom a külföldi kiadók jelentkezését, vagy könyvügynökök, nem tudom most, hogy ez hogy működik jelenleg, de bár megtörténne.
0: Mennyire volt történelmileg valóságos a rendőrség és az AVH közötti feszültség és hatásköri harc?
1: Hogy mennyire volt feszültség, azt nem biztos, hogy meg tudom mondani, de annyi biztos, hogy az AVH nagyon erősen rajta tartotta a kezét a rendőrségen, illetve megvolt ez a fajta ilyen felülbírálási lehetőségük, amiket, hogyha ilyen amerikai filmet nézünk, és akkor a helyi rendőrség ott vizsgálódik, és akkor megjön az FBI, és azt mondják, hogy akkor átvették az ügyet. Most ugyanezt az AVH is megtehette, tehát hogyha a rendőrség elkezdett nyomozni, az AVH-nak mondjuk más elképzelései voltak, ők leállíthatták a nyomozást, vagy egyszerűen mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, valószínűleg nem ezekkel a szavakkal, de hogy ők sokkal, ha politikai ügyet láttak benne, akkor számukra ez sokkal, de sokkal fontosabb volt, hiszen más, magasabb jellegű koncepcióknak kellett érvényesülniük.
0: Hogyan lehet feszült, de mégiscsak szórakoztató krimit írni egy olyan korszakról, ahol nem létezett törvényesség, és hát a nyomozóhatóság pedig maga volt a terror forrása?
1: Valószínűleg nem a korszakon múlik, hogy lehessen feszültséggel teli krimit írni, hiszen krimik már születtek a római kortól kezdve a jövőben játszódó regényekig. Valószínűleg azon múlik, hogy a kriminek vannak egyfajta írott és íratlan szabályai, és ezeket kell jól beépíteni egy történetbe, teljesen független, hogy ezek most Magyarországon, vagy éppen Svédországban játszódnak, a múltban, vagy éppen a jelenben. Tehát kell egy rejtély, ami az olvasót foglalkoztat, jelen esetben, hogy kiölte meg ezt a pártitkát, tudjunk gondolkodni azon, hogy kik a gyanúsítottak, hogy most valójában a gazdák voltak a TS-ből, valójában a felesége volt, vagy a gyereke, vagy valami más személy. Tudni kell együtt nyomozni a hatóságokkal, a nyomozóval, a pozitív karakterekkel, és hát el kell jutni a végére, ahol jobb esetben van valami fajta olyan fordulat, amire az olvasó nem számít. Ezt a receptet szerintem át lehet ültetni tényleg szinte bármilyen korszakba, ha valaki van mátyáskori krimi, ezek középkorban játszódók, ezeknek kell megfelelni, és akkor működni fog egy regény kontextus.
0: És amitől talán még jó egy krimi, az atmoszféra teremtés.
1: Az biztos, hogyha elhisszük az írónak, hogy ez hiteles, akkor jó, és ez megint csak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk. Ha valaki a 2020-as évek rendőrségéről ír, mint nagyon sokan, akkor számomra olvasóként fontos, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg a magyar rendőrség, hogy nem ezek a rendőrviccek féle ilyen fakabátok vannak benne, hanem olyan nyomozók, akik tudják, hogy működik a bűnüldözés, vagy bármi. Hogyha a Rákosi korszakba szeretnék elmenni egy könyv segítségével, akkor szeretném azt a Rákosi korszakot visszakapni, ami ténylegesen megtörténik, és ez igaz a Mátyás korra, a római korra. Szóval ez megint az írói felkészültségen múlik, hogy hogy egy olyan világot tudjon bemutatni egy regényben, amit én elhiszek, hogy annak a valóságnak a törvényei szerint történik.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cserhalmi Dániel íróval a Vörös Báró című könyvről itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel, író, akivel legfrissebb könyvéről beszélgetünk, a Vörös Báróról, amely éppen az ötödik az AVH sorozat tekintetében. Most ugye ez egy fikció és valóság keveredéséből állt össze ez a történet, nem tudom, Szeder, mennyiben volt a segítséged, de lehet, hogy igen. Szóval, hogy melyik az az eleme, amelyik mondjuk a leginkább a te fantáziádat vette igénybe?
1: Ez jó kérdés igazából, mert hogy minden, tehát az a fontos, hogy amikor olvasunk egy szöveget, akkor ne legyen egyértelmű, hogy mi az, ami fikció, és mi az, ami valóság. Tehát amikor olvasol egy szöveget, akkor el kell hinni azt, hogy ez is a valóság, hogy ez teljesen megtörténhet, tehát hogy mondjuk ott a TS-ben esetleg mondjuk mahináltak az emberek. Lehet, hogy nem így történt, és ezt most nem mondom meg, hogy így van, vagy nem, de alapvetően fontos, hogy úgy kell keverni ezt a két elemet, hogy azoknak az elegye, az természetesen hasson egy szövegben. Most természetesen a könyv megoldása az nem az, mint ami megtörtént, vagy nem teljesen az, mint ami a Kis Imre gyilkosság bármelyik weboldalas találatában megtalálható. Itt azért éltem azzal a lehetőséggel, hogy a egyszerű falusi késelésből én valamilyen kicsit összetettebb dolgot írjak.
0: De ha jól tudom, kaptál olyan kritikákat, hogy ilyen vége még nem volt Magyarországon egy regénynek sem, vagy valami ilyesmit?
1: Igen, írtak olyat, szerencsére, és ez jó hír, mert valójában tényleg erre tettem fel az egész könyvet, szerencsére, és nem az életemet. Mert hogy még Agatha Christie-ek idejében azért a krimíróknak volt egyfajta ilyen kódexük, amiben ők megfogalmazták, hogy mi az, ami mik azok a szabályok, amiket követni kell egy krimi szerzőnek, hogy ne legyen olyan szereplő, akiről nem tudtunk, és ő belép, hogy ő volt a gyilkos, tehát ne legyenek benne olyan mérgek, amik nem léteznek, tehát hogy voltak szabályok, ez persze Agatha Christie úgy után szépen megszegte jelente a klasszikus műveiben, és én is úgy voltam vele, hogy azért ki kell emelkedni valamennyire ebből a zsánerből, és azért olyan befejezése van ennek a történetnek, amit valóban magyar krimi szerző még nem nagyon írt, tudomásom szerint. Tudom, ez ilyen fölcsigázó.
0: Hogy nagyon, akkor mert nem tudom, mire gondoljak.
1: Igen, szóval hát ez az, amit nem lehet elmesélni, de az olvasói visszajelzések alapján, amik eddig beérkeztek, ez így betalált, úgy tűnik, és hát erre nyilván büszkének kell lenni, hogy ez így van. Tehát van egy olyan kreatív megoldás benne, amit ebben a zsánerben nem nagyon szokott előkerülni, de ez a történethez viszont nagyon-nagyon sikerült belesimulnia ennek. Úgyhogy hát ez tényleg már nem tudok más mondani, hogy el kell olvasni a regényt, úgyhogy bízom benne, és sikerült fölcsigázni a hallgatóknak az érdeklődését.
0: Miben más egy krimiíró, mint mondjuk egy más egyéb műfajokban alkotóíró?
1: Szerintem semmiben. Ugyanúgy kelünk és fekszünk, maximum más típusú ötleteink vannak.
0: De hogyan jár az agyad? Tehát, hogy most például itt ebben az esetben, hát tényleg írhattál volna egy történeti tényszerű könyvet is.
1: De valahogy azok nem engem, mint embert, vagy mint olvasót nem érdekelnek. És még csak azt sem mondom, hogy én csak krimiben gondolkodom, mert az első három az nehezebben besorolható.
0: Van ilyen Magyarországon, hogy krimi írók társasága, vagy krimi írók közege?
1: Hát nincs ilyen szakszervezet, tudom, már van egy ilyen laza csoport, akiről így lehet tudni, de nincs ilyen érdekképviselet.
0: De te benne vagy?
1: Hát én azt gondolom, hogy ilyen kültagként vagyok benne, mert pont az első három regényem miatt nehezen akartak fölvenni a tagságba, mint a szabadkönyvesek, de most már nagyon nehezen tudnak belőle kihagyni a pont a vadászatnak a Vörös Báró miatt.
0: Akkor itt is így a peremen egyensúlyozol.
1: Igen, de hogy pont ebbe bízom, hogy a minőségi könyvek valahogy oda teszik az én elmet is ebbe a társaságba, és akkor talán nem leszek annyira kikerülhető. Ebben nagyon bizakodom egyébként.
0: Kis Imre története az 50-es évek vidéki Magyarországához kapcsolódik. A korábbiak Budapesthez. Legközelebb visszatérsz a fővároshoz, vagy ki tudja még, hogy merre bóklászol?
1: Erre nem tudok egyértelműen válaszolni, mert hogy több ötlet is fölmerült bennem, de egyébként nagy valószínűséggel mind a kettő Budapesthez jobban kötődött, én is itt élek, és én szeretem felhasználni a körülöttem élő épületeket, történeteket. De hogy pontosan ez mikor fog megszületni az ötletből az, hogy most újra írni kezdjek, és hogy melyik ötlet lesz megvalósítva, erre még szerencsére van időm, úgyhogy hosszú a nyár, idén most kielvezem, hogy megjelent egy könyv.
0: Hát így van, itt van most az aktuális, ugye most erre kell koncentrálni.
1: Ez így van.
0: Ez a Vörös Báró. Szederrel mi lesz a mai nap történése?
1: Hát szerintem hazamegyünk, és akkor majd még este maximum egy sétára lesz ő befogható, egyébként az alvást fogja választani.
0: Mint ahogy majd te is.
1: Egyszer, remélem, igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A könyvhöz. Cserhalmi Dániel, író volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Viharokra és felhőszakadásra figyelmeztetnek. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. A belvárostól a Várig üldöztek egy autóst a rendőrök. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte figyelmeztetést adtak ki a várható zivatarok felhőszakadás miatt. Somogyban, Tolnában és Baranyában másodfokú a jelzés. A heves viharokban a nagy szél mellett akár villámlás, jégeső is lehet. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, majd nekitoladott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége ezzel együtt parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, néhol jégeső is lehet. Most az északkeleti járásokban van riasztás a zivatarok veszélye miatt. A szél sok felé megerősödik. Holnap ismét több órára kisüt majd a nap, és délután már csak néhol alakulnak ki futózáporok. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól, a Váci úton kifelé és az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton, a Pongrácz úton és a Fiumei úton az Orci tér felé. Lassú a haladás a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Két héten keresztül nyári nagytakarítás zajlik a Klasszik Rádióban. Ez nagyjából abban merül ki, hogy mi kérdezünk, önök pedig lehetőség szerint válaszolnak. Persze azért takarítani sem árt közben, de az ember nem nagyon teheti meg azt, hogy mondjuk két héten keresztül semmit nem takarít, tehát úgyis takarítunk. Végül is ez igaz, ez a takarítás. Na de azért a játék sem maradjon el. A mai kérdés így szól, melyik háztartási gép fogyaszt általában több energiát? Mondok három lehetőséget, A. mosógép, B. mosogatógép, vagy pedig C. porszívó. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai éjfélig várjuk a következő címre. játék@klasszikradio.hu. Most pedig Beethoven 3. S-dur Eroika szimfóniájának 3. tétele szól itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szombaton és vasárnap a MOM Sportban rendezik az év legnagyobb ásványbőrzéjét, az egyetlen kiállítást, ahol egyébként lehetőségünk van ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok, illetve ezekből készült dísztárgyak és ékszerek megtekintésére és persze beszerzésére is. A rendezvényről sokszor beszéltünk már, most a rendezvény egyik meghívott vendégét, Olá Robert geográfus történészt hívtuk fel telefonon, aki nem mellesleg a Francia Ásványtani és Kristálytani Társaság egyetlen magyar tagja. És hogy miért őt hívtuk fel, mindjárt elmondja, de én csak röviden felvezetem. Tart ugyanis egy előadást az ásványbőrzén, a búzavirág kékségének bűvelete, azaz a zafírok nyomában címmel. Üdvözlöm a szakértő urat, tiszteletem!
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ha azt mondjuk, hogy zafír, akkor valami borzasztó drága és talán nagyméretű kő jut az eszünkbe. El tudunk indulni innen a zafír irányába?
2: Természetesen, valóban az árat azt nehéz ugye megszabnunk, vagy meghatároznunk. Az, hogy borzasztóan drága, az nyilván relatív, hiszen egy drágakő esetében mindig ugye annyit ér maga a drágakő, amennyit a piac ugye kínál ezért. Viszont méretben azt hozzá kell tennünk, hogy azért nem óriás méretű kövekről beszélünk, de még így is impozáns gyönyörű darabok vannak történelmi ékszerekben.
1: Na igen, hallani néha híreket, hogy valaki mondjuk gyűrűjébe kapott zafírt, tehát akkor sokkal elképzelhetőbb egy gyűrű méretű zafír, mint mondjuk egy nyakra való?
2: Általában igen, lehet így fogalmazni, hogy valóban, tehát hogyha egy nagyon szép kivétes tisztaságú darabbal van dolgunk, aminek ráadásul olyan kék, a búzavirágkék vagy kasmírkék változatot keresünk, azok valóban ritkák. Tehát azt nagyobb méretben megtalálni sajnos nem igazán van lehetőség. Ugye a természetnek a vegykonyhája sem erre rendezkedett be, hogyha lehet ilyen nyersen fogalmazni. Nyilván ugye a zafír az a korundoknak a kék változata, nagy méretű zafírokat lehet találni, de drágakőként csak az számít igazán drágakőnek, és hát ugye ékszerbe valónak is, amely a csillogása, a keménysége, a kicsiszolt formája, a színmélysége, az intenzitása, és hát nem utolsó sorban a mérete is megadja, és mindennek, mire megfelel egy-egy drágakő, az sajnos ugye nagyon nehéz méretben is olyat találni.
1: Na igen, ugye lelkes ásványbőrze, tehát szombat-vasárnap a MOM Sportban, ott rengetegféle ásványja, szerintem talán még olykor ilyen drágakövekkel is lehet találkozni, de talán a zafír nem az, amit még piciben is árulnának, tehát a zafír az valami olyasmi, ami kiemelt szerepet visz ugye az ékszer kövek között.
2: Mindenképpen, tehát a bőrzén lehet találkozni ugye nem csak ásványokkal, hanem ásványból készült ékszerekkel is, tehát ez egy ékszerbőrzés kiállítás is. Viszont lehet találkozni kisméretű, megfizethető, szép, színtonusú darabokkal is, hiszen ugye nagyon sok darabot bányásznak a mai napig, tehát hatalmas nagy a kereslet, és hát ugye nyilván csak a legnagyobbak azok, amelyek bekerülnek a híradásainkba, amelyekről bármilyen információja is van az érdeklődőknek, de ezeknél sokkal kisebb méretűekkel is lehet találkozni, mind ásványgyűjtő szempontból, mind pedig ugye, hogyha ékszerbe szeretnénk foglalni. Tehát lehet találni, és megfizethető áron is lehet.
1: Ez megnyugtató, drága férfi társaim, lehet készíteni bankkártyát, pénztárcát, feneketlen kút, a lelkes ásványbőrze, magam is lelkes látogatója vagyok, és soha nem tudok üres kézzel távozni onnan. Ugye ön előadást is tart, sőt azt is olvastam a sajtó közleményben, hogy önnek hatalmas földtudományi gyűjteménye van. Erről is beszélhetünk, de ami viszont szerintem több hallgatónak megütötte a fülét, hogy a Francia Ásványtani és Kristálytani Társaság egyetlen magyar tagja. Mivel foglalkoznak önök ebben a bizonyos francia testületben, és ön hogy került oda?
2: Igen, hát amikor én ugye egyetemre kerültem, akkor én ugye földrajz történelem szakon kerültem ugye a felsőoktatásra, és nekem majd, hogy nem, ugye érdeklődésemnek is fogva több francia történelmi kulturális tantárgyam volt, mint mondjuk magyar történelmi, és nyilván maga a francia nyelv is érdekelt, és mikor kikerültem ugye az egyetemre, és elkezdtem önálló kutatásokba, akkor a francia területekről származó ásványok felkeltették az érdeklődésemet, és egykoron ugye, amit leírtak a francia kutatók, azok beérkeztek Magyarországra is, és viszont, tehát egy régi szakmai kapcsolat alakult ki. Például ugye az első magyar geológiai utazási kötet szerzője is egy francia úriember volt, idest a 200 évvel ezelőtt, és ezt a mai napig használjuk, ezt a kötetet, és ilyen fordításokban számos szerepet vállaltam, maga a francia kultúra is érdekelt, és kézen közön ment az én nevem, ugye a kutatótársak között, és egyszer csak felajánlották ugye a társaságnak, hogy 2022-ben az Ásványtan Nemzetközi Évében szeretnének egy magyar tagot látni, és az én nevem merült fel, megválasztottak, én ezt elfogadtam, ezt a megtiszteltetést, és azóta a magyar-francia kulturális kapcsolatokért, döntően ásványtani kapcsolatokért ugye felelek. Próbáljuk ugye ezt promózni, reklámozni, vinni. Hát ugye az ásvány szeretete az határokon túlnyúló.
1: Ez egyértelmű, úgyhogy elmondom még egyszer, ami önnel kapcsolatos, tehát az Ásványbörzén is lesz majd előadása Olá Robertnek, a Búzavirág kékségének bűvölete, azaz a Zafírok nyomában címmel. Nem ő lesz az egyetlen, aki előad, és nem ő lesz az egyetlen kiállító, talán ön nem is állít ki, hanem csak előad, de rengeteg kiállító lesz kint a Lelkes Ásványbörzén szombaton és vasárnap a MOM Sportban. Hogyha azt mondjuk, hogy egy tulajdonképpen történészből lett ásványgyűjtő, vagy miből lett a cserebogár, az jól összefoglalja az ön útját?
2: Hát ezt nehéz lenne meghatározni. Én 5 éves korom óta gyűjtök ásványokat, tehát az ásványok szeretete az jóval hamarabb megindult bennem, mint a történelem iránti érdeklődés, és valahogy ez így ötvöződött, én erre szoktam azt mondani, az egyik agyféltekémmel a természettudományok, a másikkal meg majd a bölcsészettudományok, a történelem iránti érdeklődök, bár én magam nem állítok ki most ezen a bőrzén, viszont én viszek ugyanúgy, mint ahogy a többi előadó társam is rengeteg mintát, ami kézbe vehető, megérinthető, megismerhető, és ezáltal plusz információkat kaphatnak az előadáson a hallgatók, hiszen az ásványtan az egy gyakorlati tudományteret. Tehát amit egyszer kézbeveszünk, amit megismerünk, az sokkal könnyebb megjegyezni, mint egy tankönyvi példán, akár egy kémiai képletet ugye bemagolni.
1: Ez kétségtelen, igen.
2: És hogyha ezt össze tudják kötni valamilyen élménnyel, már pedig ugye a Lelkes Ásványbőrze az az élmények tárháza, egy bizonyító, nagy, több mint 100 kiállítóval rendelkező, több mint 10 000 embert megmozgató hétvégi nagy program, az interaktív földtudományos játszóháztól, a kígyó simogatásig, a drágakő határozástól, a számtalan programig, tehát várjuk a kicsiket és nagyokat, és bizony gyakorlati előadásokkal, tehát kézbevető darabokkal lehet velünk találkozni.
1: A legjobb hírrel zártuk ezt a beszélgetést. A kedves hallgatóknak fontos megjegyezni, hogy további információkat a www.ásványbörze.hu oldalon találnak. Szombaton és vasárnap, tehát a MOM Sportban Lelkes Ásványbörze, ahol nézelődhetnek, válogathatnak és meghallgathatják Olá Robert előadását is a Zafírokról. Nagyon szépen köszönöm, elmondom még egyszer, mert olyan jó ezt hallani. Olá Robert, geográfus, történész, ásványgyűjtő, a Francia Ásványtani és Kristálytani Társaság egyetlen magyar tagja volt vendégünk telefonon. Köszönöm, hogy beszélhettünk, további szép napot önnek.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus végéig látható a mai Manóházban a felvétel, Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás. A tárlat a magyar film történetét nem a vásznon keresztül, hanem a forgatáson készült verkfotók segítségével mutatja be. A látogatók olyan ikonikus alkotások kulisszái mögé pillanthatnak be, mint a körhinta, az egri csillagok, a tanú vagy a szerelem. A kiállítás közel 100 ritka és sok esetben eddig nem látott felvételen keresztül idézi fel a magyar mozi elmúlt 125 évét. A tárlat egyszerre szól a filmtörténetről, a fotóművészetről és azokról a különleges pillanatokról, amelyek a kamerák mögött születtek meg. Könyvek, szerzők és találkozások. Péntektől ismét a könyveké lesz a főszerep Budapesten, hiszen a 97. ünnepi könyvhetet a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg. A többnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, pódiumbeszélgetések, illetve kulturális programok várják az olvasókat. A látogatók személyesen is találkozhatnak kedvenc magyar szerzőikkel, miközben megismerhetik a kiadók legújabb köteteit. A rendezvény évtizedek óta a hazai könyves élet egyik legfontosabb ünnepe, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A könyvek szerelmeseinek kihagyhatatlan program, ahol az irodalom és a közösségi élmény találkozik a főváros szívében. Péntektől egy héten át várja a közönséget Budapesten a Dunakarnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg látványos előadásokon és közösségi programokon. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Dunakarnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Jó szórakozást kívánunk!
1: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól, a Váci úton kifelé és az Üllői úton a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton, a Pongrácz úton és a Fiumei úton az Orci tér felé. Lassú a haladás a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most az egyik kedvenc történetünk érkezik. Szerintem ezt minden évben nagyon várom, a szecesszió napja érkezik, a szecesszió világnapja egészen pontosan, amely június 10-én van, de hogy miért és hogy ma mit fogunk csinálni e nap kapcsán, az már is kiderül.
2: A szecesszió világnapját 2013 óta valóban minden év június 10-én ünnepeljük, ez egy építészeti és kulturális világnap, de ez magyar kezdeményezésre jött létre, ugyanis két világhíres szecessziós építésznek a halálának az évfordulója is erre a napra esik. Antoni Gaudi ezen a napon hunyt el 1926-ban, tehát kereken 100 esztendővel ezelőtt, illetve a mi drága szecessziós építészünk Lechner Ödön 1914-ben szintén ezen a napon hunyt el, és így a magyarok kezdeményezték ezt a világnapot, amelyhez azóta a világ minden tájáról számos intézmény csatlakozik. Rengeteg program vár minket, nem csak itt a fővárosban, hanem vidéken is és más országokban is.
1: Budapesten most jön néhány épület, amely a szecesszió kincsei?
2: Igen, én annyit gondolkodtam, hogy most egy épületet hozzunk, vagy miről beszéljünk, de hát, ahogy te is mondtad, tényleg annyira szeretjük ezt a témát. Csak néhány szóban, hogy mit is jelent a szecesszió, és mikor virágzott a szecesszió. Ez a 19.-20. század fordulóján körülbelül 20-30 évig volt csak divatban. Ugye azt kell tudni a szecesszióról, hogy a korábbi stílusokkal ellentétben itt nem találunk egyenes vonalakat, hanem minden hullámzik, minden görbül. Ugye a fő inspirációs forrás a természet, illetve a női test, az emberi test szépsége, rengeteg állatot, növényi motívumot találunk a szecessziós épületeken, és Budapesten nagyon sok ilyen épület van, úgyhogy a teljesség igénye nélkül néhányat megemlítünk, meglátjuk, hogy a rádióhallgatóknak is melyikhez kapcsolódik emléke, vagy éppen melyiket akarja majd meglátogatni. Tényleg a teljesség igénye nélkül eszembe jutott a szecesszió napja kapcsán a Szervita téri török bankház, ugye ennek a homlokzatán van Magyarországon a legnagyobb kiterjedés mozaik, Róth Miksa mozaikja, amelyen Szűz Máriát is látjuk, de a magyar történelem pillanatai elevenednek meg, ez egy igazi nemzeti emlékmű, itt fel kell nézni a Szervita téren erre az épületre, tehát ha nem tudjuk, hogy mit keresünk, akkor szinte nem is találjuk meg, de a legnagyobb mozaik, tehát szecessziós mozaik Magyarországon.
1: A következő.
2: Említhetjük a Gresham palotát is, ugye, ami a mai Four Seasons szálloda, ami kívül belül egy gyönyörű szecessziós alkotás. Ugye először a Gresham biztosító székháza volt, aztán később az ország és a város legfényűzőbb szállodája lett belőle. Gyönyörűek a mozaikok rajta, a páva motívum, amit én nagyon-nagyon szeretek.
1: A Vakok Intézetéről már beszélgettünk, és akkor ott szerintem nagyon sok minden kiderült az épületről, de ezt se felejtsük el.
2: Igen, Baumgartner Sándor tervei alapján készült, az ajtósi Dürer soron találjuk. Ennek nagyon szép, visszafogott a díszítése. Itt is a természet ihlette formákat találunk, lágy vonalakat, tökéletes arányokat. Hát ugye a Vakok Intézetéről van szó. Itt elmondhatjuk, hogy mint hogyha a falakba álmodták volna az üzenetet a figyelemről, az együttérzésről, a méltóságról. De emlegethetjük a Gellért szállót is, ami most éppen felújítás alatt van ugyan, de az épület kívül belül a fürdő része, a szálloda része is egy igazi szecessziós alkotás.
1: Ami pedig még nekem eszembe jut, a Magyar Földtani Intézet. Egyébként én imádom annak a tetejét.
2: Hát ez valami csodálatos, az a kék mázas zsolnai cserép, ugye magával a földgolyóval a tetején, Lechner Ödön munkája, ugye nem véletlenül az ő halálának az évfordulója a szecesszió világnapja. Itt is megjelennek a természeti és a népművészeti motívumok is, a tudomány és a művészetnek az egysége van jelen ebben az épületben. Aztán beszélhetünk a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról is, a zene templomáról, és ott úgy ül a bejárat fölött Liszt, mint tényleg a zene istene, azt gondolom túlzás nélkül mondhatjuk. Igen. Ez is egy egészen elképesztő épület. Esetleg neked van más kedvenced, vagy ami eszedbe jut a szecesszió kapcsán?
1: A Párizsi udvar.
2: Nem olyan régen beszélgettünk a Clotilde és Matilde palotákról, úgyhogy ott van mellettük a Párizsi udvar, valóban, ami egy keleti bazár és egy szecessziós csoda egyben. Eredetileg üzlethelység, most már egy hotel, de gyönyörű zsolnai épület részletek, díszek vannak rajta kívül belül, tehát itt is érdemes elsétálni, vagy én azt szoktam, hogy a Ferenciek tere másik oldaláról nézek rá, és ha éppen a könyvekhez fényképezek, akkor rá zoomolok ezekre a részletekre, és gyönyörködöm ezekben a részletekben.
1: Bár a Gellért szállóról már beszéltünk, de fürdőről még még nem igazán, de van olyan fürdő, ami ehhez az időszakhoz kapcsolódik?
2: Van egy fürdő, ami csak volt fürdő, ez is most már egy hotel, a Hungária fürdő épülete a pesti oldalon, ami hosszú évtizedek elhanyagolása után most új életre kelt. Eredetileg gyógyfürdő volt, de itt is gyönyörű a homlokzat, gyönyörűek a belső terek, a finom vonalak, és most egy butik hotel van benne, de abszolút felfedezhetők rajta ezek a szecessziós vonások.
1: És van-e még olyan, amit ajánlanál?
2: És a végére hagytuk az én egyik kedvenc épületemet, erről a sétáink során is azt gondolom beszéltünk. Szintén Lechner Ödönnek az alkotása, a posta takarékpénztár épülete, ugye a Hold utca és a Szabadság tér között. Ez az az épület, ami ugye teljesen körbe van építve, és aminek a teteje, a gyönyörű szép zsolnai mázas tetőcserepei igazából csak fentről láthatók, és ezt Lechner Ödön el is mondta, hogy ő ezt az épületet a madaraknak így tervezte. Ugye ez annó
1: be van minden
2: körbe
1: ott
2: van építve. Igen.
1: Ez csak így lát.
2: Ezen is galambokat látunk, tulipánt látunk, méhecskéket, kaptárat, ugye a posta takarékpénztár miatt a méhek, mint a szolgalom jelképei megjelennek rajta. Az elején mondtuk, az állati motívumok jellemzőek a szecesszióra. Úgyhogy ez volt egy csokor Budapest szecessziós épületeiből.
1: És hát említetted, hogy rengeteg program kapcsolódik ehhez, szinte egész héten.
2: Igen, június 6-tól 14-éig különféle városi séták vannak, kiállítások, épületbejárások, szakmai beszélgetések is, tehát érdemes rákeresni az interneten.
1: Keressenek programokat, és szerintem érdemes ilyenkor elidőzni, és megnézni, megismerni ezeket az épületeket. Köszönöm.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Kovács Zsanett, a Móra könyvkiadó marketing vezetője. 5 és 6 óra között pedig Cserhalmi Dániel íróval beszélgettem a Vörös Báró című könyvéről. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puzs Gergő technikusnak. Holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Jó pihenést kívánok, Bálint Edinát hallották. Viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagy takarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
3: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alap tervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter Orbán Anita német partnerével, megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézi Dávid ismertette. A forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyed évben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára késült a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futózápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
4: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-ás autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-ás útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni. Túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Csütörtökön napos, kellemes idő lesz. Benyújtották a 10 milliárd eurós helyreállítási alaptervét. Változik a közlekedés az aréna körül a Metallica koncertjei miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. A tervezethez képest egy évet csúszik a szegedi BYD gyár indulása. A kínai autógyár első európai üzemében a negyedik negyed évben kezdik meg az autók összeszerelését, nyilatkozta a cég ügyvezető alelnöke a Reutersnek. A Telex által szemlézett írásban Stella Lee azt mondta, hogy jelenleg Magyarország az első számú prioritás, és még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak. Azt is hozzátette, hogy a BYD felfüggesztette a törökországi gyárának építését. A BYD az európai gyártással kerülné el az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat. Az Andrássy úttól a Várnegyedig menekült egy autós a rendőrök elől. A buszsáv szabálytalan használata miatt akarták megállítani a belvárosban, de ő nem állt meg, hanem a Lánchídon át Buda felé vette az irányt. Végül a Csónak utcáig jutott, ahol nekihajtott két motoros rendőrnek, vagy nekitolatott egy rendőrautónak. Az autós üldözésben senki nem sérült meg, a sofőrt őrizetbe vették. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki a biztosítók felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. Változik a közlekedés csütörtökön és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncertjei miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az esti viharok után és eső után csütörtökön ismét több órára kisüt a nap, és délután már csak néhol alakulhat ki futó zápor. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok lesz.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje, az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, amely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker-díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai-brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az egyik legszebb köztéri alkotás Budapesten a Danubius kút. A három medencés díszkút Ébül Miklós és Feszler Leo alkotása. Szobrai a történelmi Magyarország négy folyóját, a Dunát, a Tiszát, a Szávát és a Drávát ábrázolják. Legfelül pedig Neptunusz alakja látható, aki a római mitológiában a vizek és tengerek istene volt. A Danubius kutat 1883. októberében adták át, és több mint 60 évig díszítette eredeti helyét, a Calvin teret. A II. Világháborúban egy bomba találat miatt a kút olyan súlyosan megsérült, hogy a háború után újra kellett faragni. A régi új kutat az Engels téren, azaz a mai Erzsébet téren állították fel 1959-ben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik, gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.